az műsor rövid velem egyelsz. Falk, szegy, falk, mert lofám szeura.